0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461.